gyorsabb. Ellen Kuringer főleg még dett eszembe. Rá fogok, hogy átmér a derekára a támsadék teszem. Ezért, ahogy főleg kúni, egy boskányra.